jumbo taka tali taka jumbo taka dala amko taka jumbo taka tadi ke nak taka nak taka jumbo taka nak nak jumbo taka nak nak jumbo taka nak nak jam tari ta jag tari ta jani jani koko tari ta amko tari ke ne tari jam tari ta jag tari ta jani jani koko tari ta amko tari ke ne jam tari jag tari taka nak nak ta jumbo ta jumbo ta jumbo ta jam tari jag tari jani jani koko